Ottan az palagon is, ne? Ottan az palagon is, ne? Ist mir eine Scheiße, ja? Ottan az palagon is, ne?